0: okay, okay.
1: Viragon, viragon. Minden modatásod válasz. Viragon, viragon.
2: Queen Radio Net.